Smajna hemmhekk mela il-Marċ Christopher, il-kompożitur kien Henry Camilleri, daqqet il-banda is-Soċjetà Filarmonika San Sebastian Banda Pinto taħal Ormi, il-5 Marċ, Marċ ieħor